0: Magyar Hírmagazin.
1: Szép estét kívánok, kedves hallgatóink! A mikrofonnál Sebestyén Áron köszönti Önöket. Ma esti hírmagazinunkban szó lesz a Burgenlandi Magyar Kultúra Egyesület hamarosan induló kurzusairól, hallhatnak a bécsi ruhagyűjtő konténerek alternatíváiról, valamint egy kis ízelítővel is készültem ma esti magyar magazinadásunk riportjaiból. Tartsanak velem, azonnal kezdünk! A Burgenlandi Magyar Kultúra Egyesület már új helyszínre, az Obervárt felsőri népcsoportok házába költözött, és ősztől itt várja kurzusaira és programjaira az érdeklődőket. Heti rendszerességű baba-mama csoporttal, óvodás és kisiskolás korosztálynak szánt foglalkozásokkal, valamint jubileumi és ünnepi programokkal. Mindenről kérdezte Palágyi Zsófia kolléganőm Prascsaics Kárment, a Burgenlandi Magyar Kultúra Egyesület irodavezetőjét.
2: Továbbra is igyekszünk minden korosztálynak egy-egy programot nyújtani. Elkezdünk a legkisebbeknél, az egy baba-mama csoport. Apukákat is szívesen várunk, akik heti rendszerességgel találkoznak, ilyen ölbe játékokat, táncokat, dalamokat tanulnak, és együtt felvesznek a magyar nyelvnek az első szavakat. Akkor az óvodás korosztálynak van a játékos magyar gyermekkora, amit Ovasz Kati most már 25 éve sikeresen viszi. Ott két csoportba megy a foglalkozás, és heti egy rendszerességgel. Majd október végén megtartjuk itten az új helyszínen a jubileumi óráját. Egy éve, hogy most indítottunk egy új gyermeknéptánc csoportot, ott kibővül most a kínálat nem csak az óvis korosztálynak, hanem a kisiskolásoknak is. Ha elegendő jelentkező összejön, akkor szívesen indítunk ott is két csoportot.
3: Mivel jobb most a környezet esetleg? Milyen szintet lépett most ezzel a programok szervezése?
2: Hát itt az új helyszínen van egy ilyen csoportterem, amit lehet használni. Az talán ennyi kisebb, mint a régi helyen, úgyhogy úgy kérünk, hogy a szülők kint várjanak az óra folyamatán, ők nem vehetnek részt az órákban. Régebben nagy volt az érdeklődés. Ez most picit próbálunk új formába rázni az órákat. A baba-mama csoport természetesen, hogy ott együtt vannak. Az óvisok viszont már önállósan kell menni, ott két alkalommal kínálunk ilyen ismertető órákat kint szabadtéren, ahol elférnek, ahol a szülők is jelen lehetnek. A gyermeknéptánc eddig is már szülői jelenlét nélkül működött, ez most is minden ilyen különleges alkalom, mint most a Szent Márton, a lámpás ünnepség, vagy egy farsangot, vagy egy anyák napit, ott természetesen várunk minden szülőt, testvér gyereket is, mert tudunk használni itt házon belül is a rendezvénytermet. Úgyhogy az lesz a nagy plusz, hogy ha van egy saját rendezvényünk, akkor már itt a házon belül adódott meg a helyiség is hozzá, amit tudunk használni. Régebben ott is bajba voltunk, tudtunk menni vagy Alsőre Kultúrházba, vagy Őri-szigetbe a hőségterembe, de ott is korlátozott volt a helyiség. Itt most nagyobb a terem, és próbálunk majd ezt az új házat is élettel tölteni.
1: Jövő év elejétől nem lehetnek használt ruhát gyűjtő konténerek közterületen Bécsben. A városa túlcsorduló, gyakran feltört gyűjtők, és az emiatt keletkező szennyezés miatt döntött a tiltás mellett. A hordható ruhák leadására azonban több lehetőség is marad. Hulladékudvarokban, karitatív szervezeteknél, second-hand üzletekben, vagy online platformokon. A részletekről Palágyi Zsófiát hallják.
3: Jövő év elejétől mintegy 2280, jelenleg engedélyezett használt ruha konténert távolítanak el a bécsi közterületekről, például a szelektív hulladékgyűjtőszigetekről. A ruhagyűjtés ugyanakkor nem szűnik meg, magánterületen továbbra is elhelyezhetők ilyen konténerek. A város indoklása szerint a gyűjtőket rendszeresen illegálisan kinyitják vagy feltörik. A ruhák egy része ilyenkor a járdán és az úttesten marad, eltakarításuk pedig rendszeresen nehézséget okoz. A tilalomtól a közterületek tisztábbá válását várják. Amíg használható, tiszta ruhák továbbra is leadhatók a bécsi hulladékudvarokban működő 48 Tandler boxokban. A beérkező adományokat először átválogatják, a jó állapotú darabokat pedig többek között a Margareteni és a Donaustatti 48 Tandler üzletekben értékesítik. Ruhán kívül ágyneműt, háztartási textiliákat, takarókat, plüssfigurákat, cipőket és táskákat is átvesznek. A karitatív szervezetek is fontos átvételi pontok maradnak. A Caritas 3 bécsi Kárla központjában fogad ruha és cipőadományokat az árut válogatás után. A Kárla üzletekben adják el, a bevételt pedig szociális programokra fordítják. A Mittesteg Strasszei központban naponta körülbelül 200 adomány érkezik. A Volkshilfe 4 bécsi vintage üzlete, valamint a Humana 16 second hand boltja is vár adományokat. Ezeknél azonban alapfeltétel, hogy a ruhák tiszták, kimosottak és sérülésmentesek legyenek. Akik maguk szeretnék továbbadni felesleges ruháikat, online felületeken eladhatják vagy elcserélhetik azokat, de a bécsi bolhapiacokon is standot bérelhetnek. Burgenlandban évente több ezer tonna használt ruha landol ilyen konténerekben. Itt egy tervezett tiltásról egyelőre azonban nincsen információ.
1: Ma este újabb része jelentkezik a Magyar Magazin. Ebben először azt nézzük meg, hogyan építette újjá 20 fiatal a bécsi technikai múzeumot a Minecraft kockákból álló virtuális világában. A bécsi magyar iskolában tartott táborról Buder Berta készített összefoglalót. Most ebből hoztam egy részletet.
0: Na kész a föld, a tetőt
4: építünk. Heves egérkattogás, hangos beszéd és 20 laptop, ami egymással szembe van állítva. Akár jellemezhetnék most egy tipikus broker irodát is, de én éppen a bécsi magyar iskolában vagyok, ahol a Minecraft tábor tartják Korcsma Zsombor vezetésével.
5: Jellemzően bécsi magyar gyerekek jelentkeznek a táborba, ezért vagyunk itt a bécsi magyar iskolába is. Hála Istennek egy jól szervezett közösség van itt Bécsben a magyarok között, és hát így a 3 év alatt körülbelül 80 gyerek már részt vett ezen a foglalkozáson, és évre évre szerencsére egyre több, mert a szülők felismerik, hogy ez egy jó dolog, a gyerekek azt csinálják, amit szeretnek, és azért tanulnak is közben egy keveset. A saját gyerekeim inspiráltak, amikor 7 éves korba kerültek, akkor ők is hát a számítógépnek a vonzásába kerültek, és elkezdtem figyelni, hogy mit csináltak, megtetszettek a Minecraft, mert az egy értelmes tevékenység, egy digitális Lego, és hát életem egy szakaszában egy iskolába dolgoztam, nyáron unatkoztak a gyerekek, és megkértem a vezetőséget, hogy van egy ötletem, hogy lehetne egy olyan tábort szervezni, ahol valós épületeket építünk meg, kockáról kockára közösen a gyerekekkel, és ez hála Istennek nagy siker lett, kiderült, hogy jól bánok a gyerekekkel, illetve a szüleikkel is, úgyhogy most már évek óta szervezek ilyen táborokat Magyarországon, és most már Bécsbe is 3. éve.
1: Ezután az egy éve alakult, folyamatosan bővülő burgenlandi magyar cserkész csapathoz látogatunk, akik nyári táboruk után Alsóőrön, Szent Istvánra és a Magyar Állam Alapításra emlékeztek. Weber Katalin is ott járt a cserkész délutánon.
6: Az alsóőri erdei tanösvény piknik helyén gyülekezik a cserkész csapat, és már is előkerülnek kötelek, színes ceruzák, festékek, íjak és a balatoni táborban előkészített pajzsok. Egyelőre a pajzsok díszítését fejezik be, aztán kezdődhet a kötélhúzás és az okni csata. A szőci táborból még csak tegnap érkeztek haza a cserkészek, Gergely, Petra és Virág szívesen mesélnek élményeikről.
7: A táborban ott jászkodtunk, sátort vertünk, sátort szedtünk, másztunk egy nagy hegyre, mert egy hegy mellett voltunk, az kb. Így nézett ki, szóval eléggé meredek volt, úgyhogy ott gyökerekben meg így felmásztunk, sokat vágtunk meg, aprítottunk fát fejszével, fűrésszel, sátorrudat szereztünk, ilyen jó magas fát kell találnunk, elkészítettünk egy saját zászlót, az most ott van a padon, ezeket a pajzsokat mi festettük, ijászkodtunk, tetszenek a kirándulások, szeretem a természetet, meg játékok, ezek tetszenek.
6: Tehát akkor lehet barátokat is szerezni akár.
7: Igen.
8: Igen, nagyon jó volt. érdekes volt. Tanultunk sok dolgot, hát tanultunk új népdalokat.
6: Neked melyik a cserkészetnek melyik része az, ami téged nagyon érdekel? A természetben lenni, közösen játszani, vagy magyar kultúráról, történelemről tanulni?
8: Igazából engem a történelem is érdekel, meg a természet is, mert úgy szeretem az állatokat is, meg ilyesmi, és a hittan része is, szóval igen.
1: Magyar magazin adásunk tehát rövidesen, a német nyelvű hírek után 19 óra 4 perctől lesz hallható itt a Rádió Burgenlandon és online. Riportjainkat az adást követően podcast formájában is visszahallgathatják.
9: Időjárás.
1: Estére gyengén felhős vagy derült idő várható, az éjszaka nagy részében csillagos lesz az ég. Általában gyenge szél lesz, a hőmérséklet 20 és 13 fok közé csökken. Holnap, vagyis hétfő reggel még napos időre számíthatunk, majd változékonyra fordul az idő. Kezdetben mindenütt napsütés és meleg, déli szél lesz. Dél körül északnyugat felől záporok érkeznek. A szél északnyugat, észak irányba fordul, és élénkre, helyenként erősre fokozódik. Délután és este elsősorban az ország középső és déli részén várhatók záporok és elszórt zivatarok, amelyek a következő éjszakán is kitartanak. A záporok és zivatarok érkezése előtt 27 és 31 fokig emelkedik a hőmérséklet. És ezzel hírmagazinunk végére értünk, de ne menjenek messzire, pár perc múlva ugyanis kezdődik magyar magazinadásunk, amelyben újra várom önöket. Az előző percekben Sebestyén Áront hallották, rövidesen újra visszajövök a mikrofon elé. Addig is jó rádiózást! A jó

0: Vajon hány kockára lenne szükség ahhoz, hogy a Bécsi Technikai Múzeumot digitális formában újraépítsük? A becslések szerint több millióra. Ezt a kihívást vállalt a 20 lelkes fiatal a Bécskraft nyári táborban. A múzeum mását a Minecraft nevű videójátékban építették fel. A Minecraft egy kockákból álló virtuális világ. A játékosok szabadon bejárhatják ezt, nyersanyagokat gyűjthetnek, tárgyakat készíthetnek és építkezhetnek. A Minecraftban a túlélő mód mellett létezik egy úgynevezett kreatív mód is. Itt a játékosoknak korlátlan mennyiségű építőanyag áll a rendelkezésükre, így szinte bármit megvalósíthatnak, akár ismert épületek részletes mását is, persze kockákból. És pontosan ezt tették a tábor résztvevői is. A Creative Science által szervezett Minecraft tábornak idén harmadik alkalommal adott otthont a Bécsi Magyar Iskola. A program különleges nézőpontból közelíti meg Bécs városát. A gyerekek 5 nap alatt egy a városban található épület digitális mását próbálták megépíteni Minecraftban. Hogy mindez pontosan hogyan működik, arról most Buder Berta kollégám összefoglalóját hallják.
1: Na kész a föld, a tetőt
2: nézni. Sotén állom.
3: Heves egérkattogás, hangos beszéd és 20 laptop, ami egymással szembe van állítva. Akár jellemezhetnénk most egy tipikus broker irodát is, de én éppen a Bécsi Magyar Iskolában vagyok, ahol a Minecraft tábor tartják Korcsma Zsombor vezetésével.
4: Jellemzően bécsi magyar gyerekek jelentkeznek a táborba, ezért vagyunk itt a Bécsi Magyar Iskolába is. Hála Istennek egy jól szervezett közösség van itt Bécsben a magyarok között, és hát így a 3 év alatt körülbelül 80 gyerek már részt vett ezen a foglalkozáson, és évre-évre szerencsére egyre több, mert a szülők felismerik, hogy ez egy jó dolog, a gyerekek azt csinálják, amit szeretnek, és azért tanulnak is közben egy keveset. A saját gyerekeim inspiráltak, amikor 7 éves korba kerültek, akkor ők is hát a számítógépnek a mozgásába kerültek, és elkezdtem figyelni, hogy mit csináltak, megtetszettek a Minecraft, mert az egy értelmes tevékenység, egy digitális Lego, és hát életem egy szakaszában egy iskolába dolgoztam, nyáron unatkoztak a gyerekek, és megkértem a vezetőséget, hogy van egy ötletem, hogy lehetne egy olyan tábort szervezni, ahol valós épületeket építünk meg, kockáról kockára közösen, a gyerekekkel, és ez hála Istennek nagy siker lett, kiderült, hogy jól bánok a gyerekekkel, illetve a szüleikkel is, úgyhogy most már évek óta szervezek ilyen táborokat Magyarországon, és most már Bécsben is harmadik éve.
3: Nincs olyan szülő, aki ne csatázna a gyermekével, hogy mennyi időt tölthet egy nap a képernyő előtt. És bár megtiltani nem lehet, de a határokat mindenképp érdemes meghúzni.
4: Én azt gondolom, hogy nem lehet ettől eltiltani a gyerekeket. Ha valakinek iskolá vagy a gyár a gyereke, és mondjuk ő személy szerint eltiltja a telefontól, vagy bármitől, úgyis találkozik, mert valakinek meg nem tiltják el a gyerekét. Úgyhogy én azt gondolom, hogy sokkal jobb, ha megtanítjuk ezeket az eszközöket értelmesen használni. Ezen belül pedig a Minecraft az egyik legjobb lehetőség, mert mindenki, az én korosztályom főleg legózott, ezt pedig úgy kell elképzelni, mint egy digitális Lego. Kicsit nehéz dolgom van az elején, mert sok szülő eleve elutasító az egész programmal kapcsolatban, de amikor meglátják, hogy mégis mit csinálunk a gyakorlatban, akkor megszeretik is rájöttenek, hogy ennek van értelme. Úgyhogy szerintem ez egy jó bevezetés a digitális kultúrába a gyerekeknek.
3: A nap első pár óráját a teremben töltik a gyerekek, a közös reggeli után pedig a nyakukba veszik a várost. Azzal kapcsolatban kérdeztem meg őket, hogy kinek milyenek az eddigi benyomásai.
5: Te el tudod mondani, hogy éppen mit csináltok, mit építetek?
6: A technikai múzeumot.
5: És nektek mi a feladatotok, mit kell megépíteni?
6: Igen, mindenkinek más, aki ahol éppen szeretne valamit építeni, vagy ahol látja, hogy éppen segítség kell, azt építi.
5: És te most éppen mit csinálsz?
6: Én most éppen elmentem valahova berakni és elhozni egy blokkhoz, hogy azt tovább tudjam építeni.
5: És ez mihez kell, ez a múzeumnak melyik része?
6: Ez mégsem melyik, mert most fogok oda menni vissza.
2: Megvannak az oszlopok, amit tök jó, megvan a timpanon. Egyelőre ez a három felső ablakunk van meg, és azzal folytatjuk, hogy megcsinálod a következő ablakokat, és elkezdjük megcsinálni ezt az ívet. Ugye valamikor már kimegyünk, fogjátok ti is látni, most megvan a központi részünk, és elkezdjük majd a jobb oldalt.
5: Éppen mit csinálsz itt a játékban? Látom, hogy valamit nagyon építesz egymásra.
6: Hát éppen az ablak mögött, hogy mert a képeken így kéken néznek ki, mert hogy nem annyira, nem lehet látni mögött a múzeumot, és ezért befedjük, hogy ne lássanak ők se be a világunkba.
5: El tudod nekem mondani, hogy éppen mit építesz?
7: A tetőt a múzeumtól.
5: És nehéz ezt építeni?
7: Nagyon egyszerű.
5: Csináltál már ilyet régebben?
7: Még nem.
3: A több kinti program közül az egyik például az volt, hogy ellátogattak a Technikai Múzeumba, mert az idei projekt éppen ennek az épületnek az elkészítése volt. A múzeum interaktív kiállításai nem csak a játékos tanulást segítik, de egy kis szórakozásra is jut idő a fiataloknak.
8: Most a Technisches Múzeumban vagyunk, és most felmérjük a Technisches Múzeumot belülről, hogy megbírjuk építeni a Minecraftban is. És amit most csinálok, ez egy ilyen játék, amiben meg kell találni a dolgokat, amit mutat.
5: És először vagytok itt a múzeumban most a héten?
8: Nem, mi most már a másodszor vagyunk. Tegnap voltunk már egyszer, de akkor csak a felén jártunk végig.
5: És mi volt a legérdekesebb, amit láttál eddig?
8: Szerintem egy ilyen mágneses folyadék, amit hogyha tekersz egy kart, akkor mozog ugye a fémen a magnetikus liquid.
3: A múzeum épületét közösen mérik le, majd ezután tervrajz készül, ami aztán az iskola termében szolgál sablonként.
4: Jó, a teljes szélesség 57. És akkor abból a beugró?
9: Ezt is a beugró.
4: Aha, a beugró meg 19.
9: Azt itt fogom...
10: Melyik a beugró?
4: Az a széle, ami kicsit... Nagyon fontos része a programnak, hogy kimenjünk, tehát felmérjük az egyes épületeket. Ez egy kis alkalom arra, hogy én meséljek nekik a történelemről, a technikáról, arról, hogy alakult ki a környezetünk. Úgyhogy mindig kimegyünk arra a helyszínre, amit valóságban megépítünk. Igyekszem mindig olyat választani, ami önmagában izgalmas. Azt szoktam mondani a szülőknek, hogy ami nekem érdekes, az biztos egy gyereknek, tehát én magam is szívesen megyek például a Technika Múzeumban, mert máig az egy nagyon izgalmas, felmérendő terület, és a gyerekekkel kimegyünk, vázlatokat készítünk, mindig van, aki ügyeskezű lerajzolja, és az ő rajzait felhasználva készítjük el aztán a tényleges Minecraftos mását, amikor visszatérünk. Teljesen élethűen építjük meg az épületeket, és ez az kell, hogy a helyszínen is felmérjük. Nagyon fontos rész az, hogy ne csak ugye bent a gép előtt üljünk, hanem hogy a valóságot is fel tudjuk mérni. Ami a valóságban egy méter, az egy kocka, ami Minecraft Bécsünkön, és a gyerekekkel lelépjük a távolságot, nagyon egyszerű módszerekkel mérünk, de a gyerek láb az egy nagyon jó mérőeszköz. Minden srác, szóval lelépjük a hosszúságot, meg a szélességet, az egyik azt mondja, hogy 48, a másik azt mondja, hogy 61, és én veszem a közepét, és hihetetlen precízen tudunk így mérni. A magasságot pedig úgy vesszük le, hogy egy másfél méteres forma gyereket odállítunk a falhoz, és egyszerűen felszorozzuk, és így kapjuk meg a méreteket. Közben pedig a legjobb rajzolóink készítenek egy vázlatot, és ez a vázlatba ők pontosan lerakják, hány ablak van, hány oszlop, és fényképek is készülnek, és ez alapján tudjuk megépíteni az épületeket, amikor visszamegyünk a bázisunkra. Nagyobb.
9: Én most rajzolom ezt a részt.
11: Igen.
9: És jól kell rajzolnom, hogy utána a lemérés után tudjuk, hogy egy blokk milyen nagy lesz ebben a képen.
3: A múzeum látogatás után a táborozók visszatérnek a BMI termébe, ahol az új mérések alapján folytatódik a szorgos munka, hogy megépüljön a Bécsi Technikai Múzeum épülete a Minecraftban is.

hallgatják itt a Rádió Burgenlandon. Rövidesen jön mai második riportunk, de előbb hallgassunk még egy kis zenét. Örülök, hogy velem tartanak ma este is.

0: Még csak egy éve alakult meg, de azóta is folyamatosan bővül a burgenlandi magyar cserkész csapat, sőt már táborokat is tudhatnak maguk mögött. Augusztusban a Balaton felvidéken táboroztak, ahol a Mohácsi csata 500. évfordulójára emlékezve a török kori Magyarországot elevenítették fel. Hazatérve Alsőrre folytatták az időutazást, és az augusztus 20-ai ünnepnapról, Szent István királyról és a magyar államalapításról is megemlékeztek. A délután egyben toborzó alkalom is volt, hiszen újabb korosztály előtt nyitják meg kapuikat. Ettől az évtől már 5 éves kortól várják a gyerekeket. Az alsőri cserkész délutánra Weber Katalin látogatott el.
1: Hát igazából nem időre megy, hanem kiesésre. És mivel ketten vannak, ez lehet, hogy gyors lesz, de...
2: Az alsőri erdei tanösvény piknik helyén gyülekezik a cserkész csapat, és már is előkerülnek kötelek, színes ceruzák, festékek, íjak és a balatoni táborban előkészített pajzsok. Egyelőre a pajzsok díszítését fejezik be, aztán kezdődhet a kötélhúzás és az okni csata. A szőci táborból még csak tegnap érkeztek haza a cserkészek, Gergely

0: Gergely, Petra és Virág szívesen mesélnek élményeikről.
1: A táborban ott jászkodtunk, sátort vertünk, sátort szedtünk. Másztunk egy nagy hegyre, mert egy hegy mellett voltunk, az kb. Így nézett ki, szóval eléggé meredek volt. Úgyhogy ott gyökerekben meg így felmásztunk, sokat vágtunk meg, aprítottunk fát fejszével, fűrésszel. Sátorrudat szereztünk, ilyen jó magas fát kell találnunk. Elkészítettünk egy saját zászlót, az most ott van a padon. Ezeket a pajzsokat mi festettük. Ijászkodtunk, tetszenek a kirándulások, szeretem a természetet, meg játékok, ezek tetszenek.
0: Tehát akkor lehet barátokat is szerezni akár.
1: Igen.
2: Igen, nagyon jó volt. Érdekes volt. Tanultunk sok dolgot. Hát tanultunk új népdalokat.
0: Neked melyik a cserkészetnek melyik része az, ami téged nagyon érdekel? A természetben lenni, közösen játszani, vagy magyar kulturáról, történelemről tanulni?
2: Igazából engem a történelem is érdekel, meg a természet is, mert úgy szeretem az állatokat is, meg ilyesmi, és a hittan része is, szóval igen.
0: Badacsonyiné Solt Éva, a csapat egyik vezetője szerint nagy az igény egy olyan közösségre, ahol a magyar gyerekek egymással barátságokat köthetnek, és közben saját gyökereikhez is kapcsolódhatnak.
3: Úgy látom, hogy van rá igény, hogy sok itt élő magyar gyerek van, akinek ez egy nagyon fontos kapaszkodó, hogy magyar gyerekekkel tudjon közösséget, barátságot találni. Nyilván, amikor az ember egy idegen országba érkezik, akkor elveszíti a régi barátait, a régi kapcsolódásait is. Ez egy olyan hely, ahol újakat építhet, és tud kötődni így a saját gyökereihez, a saját anyanyelvéhez, hagyományaihoz, és ez segítség nem csak a gyerekeknek, de az egész családnak ilyenkor. Úgy gondolom, hogy ebben tudjuk segíteni a családokat, hogy hogyan őrizzék meg a magyarságukat, itt Ausztriában élve, hogyan őrizzék meg az anyanyelvüket, a hagyományaikat. Fontos számunkra, hogy megünnepeljük a nemzeti ünnepeket. Ennek része, amikor a március 15-ét ünnepeljük, vagy akár ez a mai alkalom is augusztus 20-a alkalmából. Úgyhogy úgy gondolom, hogy mindez, ami olyan természetesen működik Magyarországon, hogy persze az ünnepeket felidézzük az iskolában, így vagy úgy, itt ugye ez mind kiesik, és akkor ezt a cserkészet is tudja pótolni. Úgyhogy egyrészt a közösség, másrészt a magyarság tudat megmaradása szempontjából is úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó közeg, egy jó alkalom, ahol erre van lehetőség, és hát bízom benne, hogy egyre több gyerek csatlakozik hozzánk, most ettől az évtől megnyitjuk a korosztályi ollót is úgymond, tehát hogy most kisebbeket is várunk ettől az évtől kezdve, úgyhogy már 5 éves kortól csatlakozhatnak a gyerekek.
0: Azt hiszem, nagy dolog is történt, hiszen tegnap fogadalmat is tettek, nem is akárki előtt.
3: Igen, Bécsből jött el az ausztriai körzet vezetője, Szakács Júlia, és ő volt az, aki segítkezett nekünk így a fogadalom és ígérettétel kapcsán. 4 cserkészünk tett fogadalmat, és 2 kis cserkészünk ígéretet.
1: Ilyenkor megfogadjuk, hogy a 10 cserkész törvényt ismerjük, és hogy mindenkor megtartjuk. Megfogadni, hogy az embertársainknak, Istennek, hazánknak és a külföldi magyar cserkész csapatoknak mondani kell, hogy a magyarságukat is, a szolgálatainkat mindet betartjuk és elvégezzük, és hogy mindig engedelmeskedünk a felettünk állóknak jó lélekkel, védjük a természetet, az állatokat, ezek a legtöbb, ami a cserkész törvényekben van.
0: Ugye tegnap tettétek le a fogadalmat, gondolod könnyű megtartani mind a 10 pontját?
2: Nem.
0: Melyik része a kihívás?
2: Hát mondjuk a 7. parancs, törvény, ami az, hogy engedelmeskedjünk a feljebb valóinknak. És ezek a szülők is feljebb valók, szóval.
0: Talán mivel külföldön éltek, ugye most talán az lesz a legnehezebb része, hogy a magyarságot, a magyarság tudatot, honismeretet valahogy ápolni, megtartani. Ma is ugye nem csak játszatok, mint most ez a kötélhúzás volt, hanem ugye Szent Istvánra is megemlékeztek. Ezt gondolod, ez egy kihívás külföldön, vagy talán épp ez a vonzó rész is bent?
1: Szerintem mind a kettő, kihívás is és vonzó is. Vannak ugye közülünk, mint például mi, akik mi sokáig Magyarországon éltünk, csak kijöttünk ide, Ausztriába, de vannak olyanok is, akik itt éltek, itt születtek, és nekünk, akik Magyarországon éltünk sokáig, nekünk könnyűnek tartom szerintem, hogy magyarul beszéljünk, megtartjuk a magyarságunkat, de azok, akik itt születtek, őnekik szerintem egy kihívás lehet, hogy magyarul beszéljenek, és ezt megtanulják, és megtanulják a magyar történelmet és a magyarságot, hogy az mit jelent.
0: Az alsőri cserkész délután is a tábor szellemében folytatódik. Badacsonyi Zoltán cserkészvezető nem fogy ki az ötletekből.
4: Ugye nekünk volt egy törökkori táborunk, törökkori Magyarország volt a kerettörténet, és ott kezdtünk neki ezeknek a pajzsoknak a készítésének, és most elhoztuk ide is, hogy aki érdeklődik a cserkészet iránt, az beszállhasson ebbe, meg még sokan javítják is, befejezik, de hoztunk ijászfelszerelést is, és hoztunk kötelet is, lehet húzni, meg hoztunk zoknikat is egyébként, úgyhogy nem vagyunk ugyan túl sokan, de bízom benne, hogy tudunk egy nagy csatát rendezni, és abban is a pajzsok majd szerepet kapnak.
0: A délután, toborzó délután is egyben Zente és édesapja Precsper Balázs érdeklődve figyelik az eseményeket.
5: Hát engem érdekel ez a kultúra, meg a természetben vagyunk, és tetszik, hogy így a friss levegő, meg a fák, és így stb.
0: Mit szeretnél még tanulni tőlük?
5: A csomókötések, meg ugye mondom, ezek az építések, ezek a bunképítések, meg minden.
0: Van ugye cserkész próba is, attól nem tartasz, szívesen tanulod a dolgokat.
5: Igen.
0: Hány éves vagy?
5: 11 éves vagyok.
6: Igazából én fedeztem fel a Facebookon.
0: Miért is? Otthon voltak esetleg ön, vagy a felesége is cserkész?
6: Nem, abszolút nem, semmi közünk nem volt. Eddig éltünk be ilyen dologhoz, de mivel most ide kiköltöztünk, és amúgy is úgymond egyedül van szegényként ott az új környezetben, szerettünk valami olyasmit találni, ahol társakra le, és akik segítik a beilleszkedését is. Szeretnénk, hogyha a magyar kultúrával és történelemmel tisztában lenne. Tehát, hogyha ebben is segít a cserkészet, akkor az kiváló. Illetve azt gondolom, hogy nem baj, hogyha egy másik férfi szemétől is kap instrukciókat az életben.
0: A cserkészet a közösséghez tartozás mellett a magyar nyelv és a hagyományok megőrzésében is fontos szerepet tölthet be az Ausztriában élő magyar családok számára. És olyan ünnepek és történelmi események megismertetésére is lehetőséget ad, melyekkel az Ausztriában élő magyar gyerekek az osztrák iskolai oktatásban kevésbé vagy egyáltalán nem találkoznak. Kelemen László, az UMIZ intézmény vezetője is jelen van a délutánon, és elmeséli, hogy régi törekvés volt egy cserkész csapat felállítása Alsóőrben is.
7: Akkoriban, és ez ugye a 70-es évek végén, 80-as évek elején volt, mert én is úgy emlékszek vissza, hogy koromban, atya próbálkozott a cserkészettel. Volt Felsőőrbe, és csaknem Péter, aki ezzel próbálkozott, és nagy cserkész volt, de nem emlékszek vissza fiatal koromba egy huzamosabb időn át meglévő cserkész csapatra. A cserkészetnek megvan a filozófiája, megvan aztán az, hogy a fiatalokban mit indít el, milyen értékeket tud közvetíteni. Játékos módon, úgy, ahogy látjuk, van egy értékmentő funkciója is, ugye.
0: Az UMIZ ezt támogatja valamilyen formában?
7: Ami előtt megalakult volna a cserkész csapat, már akkor beszéltem Badacsonyi Zoltánnal, és teljes támogatottságunkról értesítettem őt olyan formában, ami úgy lehetőségünk körében áll, tehát szívesen széthordatunk meghívót, szívesen sokszor ott is írtok nekik valamit, hogyha úgy van. Én is azért vagyok most itt, mert személyben is támogatom. Ők is már részt vettek, volt már közös rendezvényünk.
8: Az államalapítás volt az első mozzanat, ami létrehozta a magyar államiságot.
0: A cserkész délután nem csak játékból és ismerkedésből állt, a Szent István napról is megemlékeztek, Badacsonyi Zoltán tartott rövid történelmi áttekintést, majd a himnusz közös eléneklését követően Badacsonyi Gergely szavalta el Vas Albert Üzenet haza című versét.
1: Vas Albert Üzenet haza. Üzenem az otthoni hegyeknek, a csillagok járása változó. S törvényei vannak a szeleknek, esőnek, hónak, fellegeknek, s nincs ború örökkévaló, a víz szalad, a kő marad, üzenem a földnek, csak teremjen. A sáska rágja is levetést, a vakon túrja is a gyökeret, a világ fölött őrködik a rend. S nem bész magja nemes gabonának, de híresem lesz egykor a csalánnak. Az idő lemarja a gyomokat. A víz szalad, a kő marad, a kő marad. Üzenem hazámnak, mert fejnevelt, ha egyenlővé teszik is a földdel, jönnek nemzedékek őrváltásain, jönnek majd új, boldog építők, s kiássák a fundamentumot, s az erkölcs hófehér kövére emelnek falat, tetőt, templomot. S jön majd sok új kőmíves kelemen, ki nem hamuval és nem embervérrel építi a békesség falait, de szentelt vízzel és búzakenyérrel, és épít régi kőből új házat. Üzenem a háznak, mely felnevelt, a fundamentumom Istentől való, és Istentől való az akarat, mely újjáépíti a falakat. Mert a víz szalad, a kő marad, a kő marad.
0: A burgenlandi cserkészek várják a csatlakozni vágyókat, akár már 5 éves kortól.

mondd, hogy lehet ilyen pontos, az első nőm, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújja ágyba, hogy indulja újra, ez a szokott szakadt durva film. A dezsevű nevű revű cinema veríték menetrend szerint. Szorít a száj, vakar akar, ugyanaz a dal, ugyanaz a fal. Felfal pedig álmomban, hittem, hogy az itt az máshol van. A mese csak jön a borotva él. Sok a gond, ha az ember egyszer, csak egyszer, egyszer él.

dolgozna, akkor jön ma végre, vagy inkább mégsem. Csikorog a lelme,

Műsorunk végéhez közeledve megköszönöm figyelmüket. Egy hét múlva ismét várjuk Önöket Magyar Magazin adásunkkal a Rádió Burgenland hullámhosszán. Addig is hallgassák meg riportjainkat az ORF Soundon, vagy látogassák meg a magyarok.orf.at oldalt, ahol elolvashatják friss híreinket, valamint rádió és tévé műsoraink időpontjait is megtalálják. Az előző szűk egy órában a mikrofonnál Sebestyén Áront hallották. Én további szép estét és jó rádiózást kívánok Önöknek!